Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: 66.
1: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Órákon át tárgyaltak az amerikai küldöttek Moszkvában. Vegyesen alakult a gyümölcsök és a zöldségek ára. Napos idő várható kevés felhővel. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Kis József, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház küldöttei Moszkvában. Vladimir Putyin tegnap több mint 3 órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki külön megbízottakkal. Az orosz elnök megerősítette készségét, hogy folytatódjon az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. A külön megbízottak megígérték, hogy kijevi tárgyalásaik során felhasználják az orosz elnöktől kapott értékeléseket. Vladimir Putyin a tárgyalások idejére 3 napos tűzszünetet rendelt el. 3 iráni tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő válaszul a korábbi iráni támadásokra. Az iszlám forradalmi gárda által kilőtt rakéták nem okoztak kárt a járőrfeladatot ellátó amerikai hajókban, az iráni tankerek viszont teljesen használhatatlanná váltak. A 3 iráni hajó része volt Irán árnyékflottájának, amelynek révén Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. 7 településenek tartanak ma időközi önkormányzati választást, Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek, Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Szakított az eddigi társelnöki rendszerrel, és új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek Csanád webfejlesztő lett, munkáját 2 alelnök, Váradi Zoltán és Budai Sándor segíti. Mandátumuk 4 évre szól. A párt eddigi társelnökei, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna nem indultak a vezetői tisztségekért. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva, összesített az Agrárközgazdasági Intézet. A főváros nagybani piacán a görög dinnye 11%-kal drágult 1 év alatt, a sárga dinnye viszont 1/4-vel lett olcsóbb. A szőlő ára 10, az őszi baracké 45%-kal csökkent, a vilmos körtéjé azonban emelkedett. A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult. Valentina Pravdina orosz szoprán operaénekesnő kapta a 30 000 euróval járó első díjat a Zeneakadémia idei Marton Éva nemzetközi énekversenyének tegnap esti döntőjében. Ő vehette át a legjobb Liszt dal előadásáért járó külön díjat, valamint a közönségdíjat is. A 2. helyen egy koreai, a 3. egy örmény énekes végzett. A 2 évente rendezett megmérettetésre rekordszámú 265 énekes jelentkezett a világ minden tájáról. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Döntően derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. A szél megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek. Délután 24-28, késő este 12-20 fok valószínű. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Bécs szívében található a Porgy and Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az abstrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit. Bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: The more I read the papers,

Ez a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Félrevezetőnek nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Elrajtolt a Budapest félmaraton. Túlnyomóan napos, száraz idő várható. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az átfogó reformok kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök három napra leállítatta a Kijev elleni támadásokat. A két külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Három iráni tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő válaszul a korábbi iráni támadásokra. Az iszlám forradalmi gárda által kilőtt rakéták nem okoztak kárt a járőrfeladatot ellátó amerikai hajókban, az iráni tankerek viszont teljesen használhatatlanná váltak. A három iráni hajó része volt Irán árnyékflottájának, amelynek révén Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizz Air a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyag ára jelenleg hordonként 140 dollár körül van, ami egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet. Reggel 8 órakor rajtolt el az idei Budapest félmaraton a Műegyetem rakpartról. A 10 kilométeres szakasz futói 4:15-kor állnak rajthoz. A 41. Budapest félmaratonra idén mintegy 25 ezeren neveztek. A futóverseny ideje alatt szakaszos és időszakos lezárásokra kell készülni, amely érinti a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. Túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Iszonyatosan szeretem a dallamosságát, az izgalmasságát, időnként a pimaszságát ennek a műfajnak, ami minden körülmények között nagyon-nagyon alapos, felkészült, nagyon magas szintű művészi minőséget követel. Tehát rosszul nem szabad jazz zenélni. De általában nem szabad semmit se zenélni, de jazzben különösen nem, mert annyira gyorsan kilóg a lóláb, hogyha valami nem tökéletes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Look Up című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Kedvencek, hazai jazzzenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Sziasztok, Serej Dániel vagyok, jazzdobos, előadó művész és tanár. A következő zenék az én kedvenceim.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szabcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szabcsi Rádióban. Szabcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Lucz János és Tiva Sándor koncertje hallható. Majd ezt követően a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Folytatódtak éjszaka az orosz-ukrán drón támadások, több halottról tudni. Segélycsomagokat osztott ki a Baptista Szeretett Szolgálat Nepálban. Marad a kellemes késő nyári idő. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna az éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán támadásokban 3 meghaltak, és lakóépületekben, üzemekben keletkeztek károk. Ukrán közlés szerint egy 3-tagú család halt meg orosz légi csapásban a Harkivi régióban, a román határnál pedig lezártak egy átkelőt. Moszkvát és Kijevet nem érte támadás, miután a felek az amerikai közvetítőkkel folytatott tárgyalások idejére 3 napra kölcsönösen felfüggesztették a két főváros elleni csapásokat. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretett Szolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as interjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Teljesen átépítik a Hercegszántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd, külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás egyik célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Végül a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég. Eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24 és 28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A hét közepéig hasonló idő lesz, majd lehűlés várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Lucz János és Tiva Sándor koncertje hallható. Majd ezt követően a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Karocsika,

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Tulajdonképpen majdnem ugyanaz a dinamikája egy bálzenélésnek, mint egy zeneakadémiai föllépésnek. Ugyanazokat az energiákat kell használni, csak a következmények mások. Tehát mondjuk a lagzin, mi nem vagyunk jók, és három szám után nem áll föl a násznép táncolni, akkor az örömapa ott elő fog kerülni, és abból baj lesz neked. Az utcán csak nem állnak meg, és nem dobnak pénzt. A zeneakadémián meg lehet, hogy nem jön legközelebb, tehát nem fog kifütyülni, de ha nem érzi bármelyik szintéren azt a fajta szükséges energiát, azt a megfogalmazhatatlan valamit, ami őt érdekli, akkor nincs meg a varázslat. És nagyon jó nem a színpad mögé bújni, meg nem a diploma mögé bújni, meg nem a művészség mögé bújni, hanem úgy őszintén oda tenni magad. És nekem ez nagy segítség volt, ez a fajta úgymond civil muzsikálás.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jéger Dorottya Margó, a Szakcsi Rádió küldbe adalott felhívásának egyik győztese. My Your Side című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Jazz délután a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható. Majd ezt követően a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A közösségi lét az a legfontosabb. Na most, hogy ez aztán még nagyobb tömegekhez mondjuk, hogy eljut-e vagy nem jut el, ezt most én tettem fel valójában egy új kérdést, vagy egy új témát, mert az is nagyon fontos szerintem, de nem biztos, hogy mindenkinek például nagy tömegeket kell megérinteni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagy bőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Lucz János és Tiva Sándor koncertje hallható. Majd ezt követően a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Moszkva után Kijevben egyeztet az amerikai delegáció az ukrajnai béke lezárásáról. Marad a nyárias idő, szerdán egy hideg fronthoz lehűlést és esőt. Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb, ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot, felszámolják az állami és az alapítványi fenntartású egyetemek közötti egyenlőtlenségeket, és a következő tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány az állami fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az egészségügyi tárca államtitkára. Porpáci Krisztina a közösségi oldalán azt írta, egyeztettek a szakterületet érintő kezdeményezés elindítóival. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. A föld, valamint a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben beszélt arról, hogy jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárcavezető hozzátette, a fiatalok termőföld jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. A klímavédelmi kihívásokra a zöldítés és a passzív hűtésű épületfelújítás lehet a válasz, írta közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években Budapest 0,5-2,6 fokkal volt melegebb a környező területhez képest. Ennek megoldása nem a klímaberendezések használatában keresendő, közterületen fával, zöld felülettel, akár mesterséges árnyékolással kell csökkenteni a hőterhelést, a lakásokat pedig szigetelni kell, és ahol lehet, zöldtetőket kell alkalmazni. Kijevben tanácskozik az amerikai tárgyaló delegáció Volodymyr Zelenszkijjel az ukrajnai háború lezárásáról. Az ukrán elnök előzetesen úgy nyilatkozott, hogy békére és biztonsági garanciákra van szükség. Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipoly tölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és dátum eredményre vezethet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személy azonosságát. Napos idő várható, kevés felhővel, eső nélkül. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Nyugaton lesz melegebb. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luciános és Tiva Sándor koncertje hallható. Majd ezt követően a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Sose akartam úgy játszani, főleg saját zenekarban emberekkel, hogy valaki így lejátsza a bulit. Tudom, nyilván hát mindenki ezt szeretné, de ahhoz tenni is kell igazából. Ezt a legnehezebb szerintem zenekarvezetőként, hogy valahogy azt az akarást, vagy azt a szeretetet, azt valahogy a többiekből is kicsiholni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható. Majd ezt követően a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szerintem Bach és egyébként Mozart és Beethoven is olyan távolságba és olyan magasságba kerültek, és olyan innen 2025-ből nézve olyan szakrális, mondhatom, hogy szakrális helyre, ahogy szerintem mindenki, akivel zenével foglalkozik, tud folyamatosan újat mondani, és tud belőle töltekezni, akármilyen stílusban is komponál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható. Majd ezt követően a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Kijev és Moszkva elégedett az amerikaiakkal folytatott béketárgyalások után. Több ágazat is kormányzati lépéseket sürget az üzemanyagárak miatt. Marad a nyárias meleg, szerdán egy hideg fronthoz lehűlést és esőt. Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, Poyák Adrien vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Rekordmélységbe zuhant Donald Trump támogatottsága. A Financial Times felmérése szerint az amerikaiak alig harmada elégedett az elnök hivatali tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb szint a felmérések kezdete óta. A válaszadók többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja. A megkérdezettek csaknem fele gondolja úgy, hogy Trump személye csökkenti a republikánus jelöltek győzelmi esélyeit a novemberi időközi kongresszusi választásokon. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt ír. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a cég, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. Korábban döntöttek 4 németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Segítségre van szüksége több ágazatnak is az üzemanyagárak miatt. A fuvarozók a magas, a független benzinkutasok az alacsony kiskereskedelmi árak miatt fordultak a kormányhoz. Abban egyetértenek, hogy támogatás nélkül több száz magyar vállalkozás kerülhet nehéz helyzetbe. Az Ásványolaj Szövetség közben arra figyelmeztet, hogy egy kormányzati beavatkozás könnyen készlethiányt is okozhat. Megszegte az ígéretét a benzinára kapcsán a kormány, erre hívta fel a figyelmet Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és azt mondta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős ajnövényzet kapott lángra, a baranyai versennél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kiszombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Az időjárásról. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1959 óta zajlik Szlovénia fővárosában a Ljubljana Jazz Festival, mely a legrégebbi folyamatosan működő jazzfesztivál Európában. Különlegessége, hogy mindig is nyitott volt a közép-kelet-európai és az avantgárd jazzre. A rendszerváltás előtt is itt találkozhattak magyar, cseh, lengyel és jugoszláv zenészek politikai akadályokat átlépve. A fesztivál kiadóval is rendelkezik. Rendszeresen jelennek meg itt különleges, régiókra jellemző formációk. Ljubljana a szabadzene egyik európai fővárosa lett. A tradíció és a kockázatvállalás példás egyensúlya. Ez a fesztivál Közép-Európa egyik legfontosabb jazzkulturális bástyája.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luciános és Tiva Sándor koncertje hallható. Majd ezt követően a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Bangó Adrián, jazzénekes, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Köszönöm szépen én is a meghívást.
3: Most ugye már a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál után vagyunk, ami Salföldön, a Káli Fecskében zajlott ebben az évben is, három egymást követő napon összesen 6 koncerttel, és a második napon léptetek fel. Hát akkor pont az élő zenélés és a szabadtéri zenélésnek egy kicsit a viszontagságaival is találkoztatok, mert nem volt olyan jó idő este, de összességében milyen élmény volt fellépni Salföldön?
4: Nekünk ez egy nagyon nagy élmény volt, és hát nagyon köszönjük innen is, hogy ott láttunk, mert...
3: Mi köszönjük nektek?
4: Mert egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen névadója van ennek a rádiónak és a fesztiválnak is, aki számunkra nagyon nagy inspirációt jelent így a zenénkben is, meg elmondhatom talán, hogy mindannyiunknak így a zenei fejlődésén meg a pályán ez azért egy nagy inspiráció. Egyébként nagyon jó élmény volt, hát nyilván az időjárás az sajnos annyira nem kedvezett nekünk, de ettől függetlenül nekünk nagyon jó élmény volt.

0: Ez mennyire jellemző mondjuk, ha már csak a te eddigi pályádat nézzük, hogy azért a szabadtéri fellépéseknél bizony kiszámíthatatlan, hogy egyáltalán mi vár az emberre?
1: Hát van rá példa bőven,
0: voltak
1: igen.
0: Problémás szélfúvás, gondolom annyi minden beleszólhat, főleg mondjuk egy énekesnek, ami...
1: Igen, hát most is volt egy olyan például, hogy a dobosomnak, a Máténak lefújódott a széltől a dobfelszerelésre. Úgyhogy hát ezeket mindig próbáljuk megoldani, ahogy lehet, de igen.
0: Most ugye a kvartett formációddal léptetek fel. Egy picit bemutatnád nekünk, hogy most kikből is áll ez a együttes?
1: Bőgőn a Sukes Anyi játszik, akivel már az ismeretségünk az elég régre nyúlik vissza, lassan most már szerintem körülbelül 10 éve ismerjük egymást, még zeneiskolában ismerkedtünk meg, és szerintem azóta együtt játszunk. A gitáron Bédi Levi játszik, vele a Zeneakadémián ismerkedtem meg, nem olyan régen, szerintem körülbelül egy éve, másfél éve játszunk együtt, és a dobokon pedig Éles Máté játszik, akit szintén a Zenei Akadémián ismertem meg, de vele már 4 éve körülbelül, hogy együtt játszunk. Úgyhogy hát ez a formáció így, ahogyan most van, nem olyan rég működik együtt, de én úgy érzem, hogy nagyon jól megtaláltam őket, és szerintem tök jól megvan ez a közös összhang köztünk.
0: Mikor volt az a pillanat, amikor úgy érezted, vagy eldöntötted, hogy azért kellene egy saját neveddel ellátott formációt létrehozni?
1: Szerintem ez körülbelül akkor volt, amikor én voltam az évfiatal jazz zenésze versenyen. Hát ott utána én ugye megkaptam a közönségdíjat, és tök sok fellépés jött így ennek kapcsán. És akkor éreztem azt, hogy tök jó lenne, ha lenne egy fix zenekar, akikkel tényleg úgy tudunk együtt dolgozni, hogy az én elképzeléseimnek főképp azok meg tudjanak valósulni. Úgyhogy akkor jött így ez az ötlet nekem, viszont akkor még nem velük volt ez a felállás, hanem más tagokkal. Aztán időközben azok cserélődtek, és így lett most ez a mostani információ.

0: Egyáltalán a jazz mikor köszönt be a te életedbe?
1: Hú, hát nekem egyáltalán nem volt ez így tervben, meg nem is tudom igazából, hogy ez hogyan jött nekem, mert az igaz, hogy az egész családom zenész, de viszont ők klasszikus zenészek. Anyukám zongoratanár, apukám pedig a Nemzeti Főharmonikusoknak a koncertmestere, úgyhogy a zene az számomra sosem volt igazából kérdés, mert ebben nőttem fel, de én hegedűvel kezdtem a zenei tanulmányaimat, amit egyébként nagyon szerettem, meg egy csomó versenyen is voltam, amit, hát azokat annyira nem szerettem, ezt a versenyzés részét, azt talán kicsit megviselt így lelkileg, meg mindenhogyan, de hogy magát a klasszikus zenét, meg a hegedülést, azt imádtam. Hát aztán jött egy pont az életemben, amikor bekerültem a Bartók konziba, oda még klasszikus hegedűvel mentem, viszont ott ugye volt népi tanszak, meg jazz tanszak is a klasszikus tanszakon kívül, és ott azért megismerkedtem a jazz zenével magával. Az éneklés az már előtte is így az életem része volt, meg tanulgattam énekelni, jártam énektanárhoz, de az inkább egy ilyen kis hobbi, második dolog volt így az életemben. És hát ott így az első év alatt annyira megtetszett nekem ez a zenei szabadság, meg maga ennek az egész zenei stílus, hogy onnan már igazából nem tudtam szabadulni.
0: Nem volt visszaút.
1: Nem, de viszont hát én akkor fejembe vettem, és el is döntöttem, hogy én szeretnék felvételizni a jazzének tanszakra. Aminek a szüleim nyilván először annyira nem örültek, meg nem annyira támogatták, de nekem nagyon határozott elképzeléseim voltak erről, és igazából lelőhetetlen voltam, úgyhogy kénytelenek voltak ezt elfogadni. És én azon a nyáron felvételiztem is, és sikeresen fel is vettek. Aztán amikor elkezdtem már a jazzének szakon tanulni, akkor utána nyilván látták már a szüleim, hogy ezt tényleg komolyan gondolom, meg látták azt is, hogy talán ebbe jobban megtalálom a helyemet, mint a hegedülésben, és onnantól kezdve nyilván mindenben támogattak.

0: Picit még bele-bele kérdeznék, mert érdekes dolgokat mondtál, például azt, hogy valahogy zavart a fellépés annak idején. Azt mondtam, nagyon szerettél hegedülni, tehát a hangszerrel, de hogy ez a színpadi élmény, vagy az, hogy közönség elé kiállni? Mert azért tűnik furcsának ugye innen most a jövőből, vagy akkori jövőből, mert ugye most meg folyamatosan, hát ugye a közönség előtt szerepelsz.
1: Igen. Nem is maga a színpadi élmény, vagy a fellépés, ami zavart, hanem hát ez a versenyzés, ami így a tanárom, meg igazából nem csak a tanárom, hanem szerintem így az egész klasszikus zenei közegben egy kicsit így pusolva van ez a versenyzés. Akkor meg ez a rivalizálás, hogy mindenki minél több versenyre menjen, és egyébként nyilván én is éreztem magamon, hogy szakmailag...
0: hogy különböző versenyekre, úgy érted, hogy minél több versenyre elmenni.
1: Igen, hogy minél több versenyre.
0: Értem.
1: Igen. De hogy szakmailag azt én is éreztem, hogy nyilván az odáig vezető út, hogy én eljutok arra a versenyre, és ott eljátszom, amit kell, az tényleg, tehát nagyon-nagyon sokat fejlődtem. Viszont maga ezt a versenyzés, meg a rivalizálást, meg ezt a fajta színpadi élményt, azt én nagyon nem bírtam lelkileg, és néha visszasírom, hogy abba hagytam a hegedűt, mert egyébként maga a hegedülés az hiányzik, meg azt tényleg nagyon szerettem, de ahogy ezekre az élményekre visszagondolok, akkor igazából nem bánom, mert tudom, hogy ezt nem bírtam volna én. Így egy életen át.
0: És akkor megmaradt volna szerinted a klasszikus vonal, vagy el tudtad volna képzelni, hogy a hegedű mellett ugyanúgy megérkezik valahogy a jazz az életedbe? Akár úgy is, hogy énekes is, hegedűművész is, és mégis jazzzenész.
1: Amikor felvettek a konziba énekszakra, akkor ez volt a terv a fejemben, hogy legyen az ének az első, de viszont maradjon meg nekem ugyanúgy a hegedű is, mert tényleg szerettem, meg közel állt hozzám, és ott a konzit azt végig is csináltam, még így dupla tanszakon, de utána már egyáltalán nem fért bele az időmbe a zeneakadémián az, hogy így a két tanszakot csináljam, úgyhogy az így abba maradt.
0: És most mennyit szoktál, vagy egyáltalán még hegedűért nyúlsz néha, vagy ez teljesen?
1: Sajnos nem, most már egy ideje nem. Volt egy koncert, ahol ez volt a kérés, hogy volt ugye ez a klasszikus és jazz című sorozat.
0: Igen,
1: és akkor ott ez tök jól jött, meg akkor még azért hegedülgettem, és az volt az utolsó, ahol játszottam azóta. Azóta már nem.
0: Édesapád mit szólt, amikor ez így egyértelművé vált, hogy a hegedűt valószínűleg el fogod hagyni?
1: Ezt ő is belátta, hogy ezt valószínűleg nem nekem lett kitalálva ez az út, és ahogyan meglátta azt, hogy viszont az éneklésben meg mennyire megtaláltam magamat, és hogy nincs egyáltalán az a szintű stressz, és nem jó érzés bennem, amikor ki kell lépnem a színpadra, hanem tényleg ő is azt látta rajtam, hogyha az énekléssel kiálltam a színpadra, hogy ott boldog vagyok, és tényleg meg tudom mutatni azt, aki vagyok. Onnantól kezdve ez egyáltalán nem zavart őt, és nyilván ő is ebben teljes mértékben mai napig támogat, és örül neki, hogy végül ezt választottam.

0: Ő mennyire jazz szerető?
1: Neki mindig a klasszikus zene volt az első, meg nyilván az egész életét ennek szentelte, de anyukámról, meg apukámról is elmondhatom szerintem, hogy hiába klasszikus zenészek, de teljesen nyitottak minden más műfajra, ami jó és igényes zene, úgyhogy főleg azóta, mióta én ebben vagyok.
0: Tehát, hogy te szerettetted meg, vagy igazán, nem a jazz. Mi újat tudtál akkor tanulni? Feltételezem, hogy azért már addig is énekelgettél, ha csak az úgy megvolt kvázi hobbi szinten, vagy életviteli szinten, hogy úgy énekel az ember, de amikor ez biztossá vált, hogy nem a hegedű, hanem az éneklés, akkor mik voltak azok az első olyan dolgok, amiket neked megtanítottak, ami újdonság volt akkor, hogy jesszusom, hát technikailag vagy improvizáció, hogy miket lehet még csinálni a hangommal?
1: Igen, így van. Én előtte jártam énektanárhoz, viszont nyilván nem kifejezetten jazz éneklést tanultam, hanem hangképzést, hogy hogyan tudom használni jól a hangomat, meg inkább ilyen pop dalokat énekeltem. Viszont ahogy ugye elkezdtem megismerkedni a jazzzel, számomra az volt talán a legnagyobb felismerés, így az elején, mikor még azt se tudtam tényleg, hogy igazából ez micsoda, csak éreztem, hogy én ezt akarom csinálni, hogy ez mekkora szabadság ez az egész. Főleg nekem a hosszú évnyi klasszikus zene tanulás után volt ez egy nagyon nagy szabadság, mert ott ugye inkább a kottából való játszás van, meg hogy minél jobban le legyen hozva az, ami a kottába le van írva, itt meg szerintem pont az ellentétje van, hogy inkább mindenkinek valahogyan kijöjjön az egyénisége abban, hogy ami le van írva a kottába, egy standard, amit már 128 ezeren eljátszottak, azt mondjuk én hogyan tudom megformálni a saját ízlésemre.

0: ez nem úgy van, hogy ez mégiscsak az egyfajta biztonságot ad, hiába megkötés is, vagy kötöttség is, de egyfajta kapaszkodó, és onnantól ez a szabadság az pedig akár még egy kicsit elrettentő erővel is bírhat, főleg elsőre, hogy hát persze itt most bármit lehetne, de hát jesszusom, akkor most mi legyen?
1: Igen, persze, ez nekem mindig is, főleg az elején azért nagy pluszpont, meg segítség volt, hogy én előtte tanultam klasszikus zenét, és nem volt újdonság a kottaolvasás, vagy a zenének maga az elméleti része. Úgyhogy igen, de ami még nyilván ez is a szabadsághoz, zenei szabadsághoz tartozik, de nekem még az improvizáció volt ilyen, amit eleinte tényleg azt se tudtam, hogy mi az, vagy hogyan kell csinálni, vagy nem tudom, de az nagyon jó érzés volt számomra, amikor megtapasztalhattam ezt a szabadságot.
0: Ezt lehet egyáltalán tanítani, az improvizálást szerinted?
1: Ez egy jó kérdés.
0: Mondjuk, ha téged kérdezne most egy még nálad is fiatalabb jazzénekes, hogy hát nekem az improvizációval nehézségem van, akkor mondjuk mit tudnál tanácsolni neki?
1: Nekem igazából én mindig is a fülemre próbáltam hallgatni inkább, főleg az énekesként ez az improvizáció kérdés az mindig egy kicsit nehézkes téma, mert nyilván, hogyha például van egy gitáros, aki előtt ott van a kotta, és látja, hogy ebbe az ütemben, nem tudom, egy ilyen akkord van, akkor ahhoz tud viszonyítani, hogy nem tudom, oda egy ilyen skála, vagy valami, tehát hogy hangszeresként szerintem ebbe nagyobb biztonságérzetük van, mint egy énekesnek. Nyilván jó az, és az tényleg egy nagy segítség, hogyha énekesként is tisztában vagyunk az ilyesmi dolgokkal, de én ezeken kívül nekem mindig is talán nagyobb segítség volt ebben a fülem, hogy mi az, amit mondjuk oda hallok, vagy ilyesmi. Szóval nekem így a fülem, ami ebbe segített.
0: De hát ez azt is jelenti, hogy akkor mondjuk hallgassanak akár sok zenét, nem? Például azok, akik szeretnének igazán jó jazz énekessé válni. Neked persze. Kik azok a nagy elődök, akik befolyásolták, vagy meghatározták az eddigi pályádat? Lehet nemzetközi és hazai is akár.
1: Nekem így a legelején, amikor még tényleg nagyon új voltam ebben, akkor Chet Baker volt talán az első, akit nagyon sokat hallgattam, és nagyon tetszett nekem benne mindig is az egyszerűsége, hogyan megformálta a dalokat. De a Carmen McRae-t is nagyon, nagyon sokat hallgattam, meg nagyon szerettem. Egyébként talán ők voltak ketten így nagyon meghatározóak az elején. Aztán mostanában már így az újabbak közül nekem Samara Joy nagyon-nagyon nagy inspiráció. Aztán hazaiak közül Vinant Gábor, ő tényleg egy nagyon nagy inspiráció volt szintén számomra. Főleg így az improvizáció kapcsán. Tehát tényleg, amit te is említettél, hogy talán az, hogyha minél többet hallgatunk zenét, szerintem abból lehet egyébként a legtöbbet tanulni, főleg ebben a stílusban.

0: Ha most azt nézzük, hogy a saját kvartett formációddal meg tudod határozni, hogy mondjuk az elkövetkező időszakban, akár idén vagy a jövő évben, mik azok, amik megtörténhetnek veletek, akkor mi lenne a legszerencsésebb forgatókönyv, hogy fellépések, zene rögzítése, mi az, amit kívánsz most saját magatoknak?
1: Nyilván szeretnénk minél többet koncertezni, mert szerintem ez az egyik legjobb módja annak, hogy közvetítsük azt az emberek felé, amik mi vagyunk, meg a mi saját zenei elképzeléseinket. Viszont körülbelül egy hónapja, másfél hónapja sikerült felvennünk az első stúdióanyagunkat, úgyhogy hát az elkövetkezendő hónapokban ezzel is szeretnénk majd nyilván valamit kezdeni, és ami még nekem most így tervben van, azok a saját daloknak a megszületése valahogyan. Eddig még csak szöveget írtam. Még így a saját zenébe annyira nem ástam bele magamat, meg szerintem egyébként az a legjobb, hogyha ezt annyira nem is erőltetjük, hanem inkább jön valami féle sugallat, vagy ilyesmi, amiből el lehet indulni, úgyhogy még várom ezt a sugallatot, de szöveget már írtam, és azzal tök jól tudtam szerintem együttműködni, úgyhogy hát ilyesmi tervek vannak a jövőben.
0: És ezt a jelenleg készülő albumot, vagy aminek zajlanak majd az utómunkái, hogyha egy picit előre lehet jelezni, akkor milyen zenei világot lehet elképzelni hozzá az első igazi rögzített lemezetekhez?
1: Található ezen az anyagon népdalfeldolgozás, mert ezzel nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt időszakban, de vannak rajta jazz standardek is, amiket próbáltunk a saját ízlésünkre hangszerelni, vagy úgy megformálni, ahogyan azt mi gondoljuk. Úgyhogy ilyesmik vannak rajta, még saját dal az nincsen nyilván rajta, de én szerintem úgy érzem, hogy ez egy színes anyag lett, ami szerintem jól sikerült, úgyhogy hát várjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban ezt hogy tudjuk megvalósítani.
0: És ha a dalszerzés is esetleg majd beúszik a képbe, akkor elképzelhető szóló projekt is, vagy abban kevésbé gondolkozol?
1: Egyelőre az így nem volt tervem, de aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, nem lehet semmire azt mondani, hogy soha.
0: Így van. Mindenek előtt nagyon köszönjük a Jazz Fesztiválon a fellépéseteket, ezt majd októberben hallhatja a rádió közönsége, akkor adjuk le ezeknek a felvételét, és a lemezt pedig várjuk. És nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen én is.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Bangó Adrián jazzénekes volt, a szerkesztő műsorvezető Eszter Gályos Mátét hallották.

0: Volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiba Sándor koncertje hallható. Közreműködik Idrányi Eszter, Idrányi Ildikó, Behumi Dóra és Csepregi.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luci János és Tiba Sándor koncertjét hallották. Közreműködött Idrányi Eszter, Idrányi Ildikó, Behumi Dóra és Csepregi Gyula. A felvételek a Márvány teremben és a Hatos stúdióban készültek 2005. október 14-én és 1998. január 31-én.
2: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható. Közreműködik Kelemen Endre, Hulin István, Béres János és Soponyai József.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Szekszárdi Jazz Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Kelemen Endre, Hulin István, Béres János és Soponyai József. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 1998. május 15-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: da.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.